így születtek meg ezek a szép sztorik. Gyönyörű.

0: ezek a szép sztorik. Gyönyörű legyen a fejes borkocsi, az emlékben nem kopik.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Long time. Shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli ülés tart a parlament, kevés véradó van nyáron, megvannak az aratás első adatai, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Aktívak a honatyák, jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden hét előterjesztésről tárgyalhatnak a képviselők, egyebek mellett az alaptörvény módosításáról vitázhatnak, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet. Napirendre kerülhetnek egészségügyi és adózási törvénymódosítások, a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, valamint az, hogy a terrorelhárítási központ és a parlamenti őrség a rendőrséghez kerüljön. Önkénteseket várnak. Nyári véradást szervez az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt időszak szélsőséges időjárása miatt kevesebben nyújtották a karjukat, ezért a következő napokban minden segítségre szükség van. Naponta csak nem 1800 véradó kellene ahhoz, hogy a kórházakban minden műtéthez és életmentő beavatkozáshoz elegendő vérkészítmény legyen. Az átlagosnál gyengébbek az aratási kilátások itthon. A szélsőséges időjárást okolják a gazdálkodók, akik a munkálatokat a jövő hét végére befejezik. Az őszi búza betakarítása körülbelül 60%-on áll a csaknem 1 millió hektáros termőterületen. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben, a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Felmelegedés kezdődik, felhős napos időnk van, esni sehol sem fog. A szél megélénkül, délutánra 25-26 fok köré melegszik fel a levegő. Holnap derült égre tekinthetünk fel, marad az erős légmozgás. 25 és 31 fok között tetőzik a hőmérséklet. Szombaton folytatódik a kellemes nyárias idő, akár 33 fokot is mérhetünk. A Balaton víz hőmérséklete 22 fok. Az Adriai tenger valamivel melegebb, Pulánál 27, Splitnél 25 fokos.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. július 9-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM. Pagebook.
1: Éjfélkor véget ér a felsőoktatási ügyintézési időszak. Fontos, hogy jelentkezzenek a véradók ezekben a napokban. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségijüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Véradásra hívja a donorokat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Így fontos, hogy aki most tud, segítsen, hogy a hazai vérellátás és gyógyítás biztonságosan fenntartható legyen. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról az obs.hu oldalon lehet tájékozódni. Szúnyoggyérítés lesz ma Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint este 8 órakor kezdődnek a munkák Postavölgy és Zsebedomb kodódűlő területén. A gyérítés során járművek platójáról történik majd a permetezés, olyan szerrel, ami az érzékenyebb rovarokra van hatással, emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyes. Ha az időjárás ma nem teszi lehetővé a beavatkozás elvégzését, akkor a szúnyogírtásra pénteken kerül sor. A Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat 4 férfival szemben, akik elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékok kereskedése után nem fizették meg a jövedéki adót. Az elkövetők 5 év alatt több mint 10 millió milliliter folyadékot értékesítettek adófizetés nélkül, ezzel csaknem 3 milliárd forint maradt a zsebükben. A vádlottak akár 10 év szabadságvesztést is kaphatnak büntetésként. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik az idei Ördögkatlan Fesztivált. Az egyik legfontosabb játszóhely, a Nagyharsányi Tornaterem idén új nevet kap. A közelmúltban elhunyt színművészről, Scherer Péterről nevezik el. A szervezők azt írják, az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál. A színházi előadások mellett koncertek, irodalmi estek és filmvetítések is várják majd a közönséget Nagyharsányban és a környező településeken. A részletekről a fesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Eboltást tartanak pénteken Szalántán. A község önkormányzatának tájékoztatása szerint délután 4 órától a Művelődési Háznál, 5 órától a Németi Kemencénél, míg 6 óra után eszterák pusztán jelentkezhetnek a gazdák kutyáikkal a veszettség elleni kötelező oltásra. A vakcinát csak a csippel ellátott ebek kaphatják meg, így amelyik kutyában nincsen csipp, azt is lehet pótolni a helyszínen. A további részletekről Szalánta közösségi oldalán lehet tájékozódni. Befejeződtek a pályázatos közvilágítás fejlesztések Romonyán. A községben 2024-ben kezdődött a munka. Azóta több pályázatnak köszönhetően összesen több mint 14,5 millió forintot fordíthattak a fejlesztésre, amelynek során az elavult lámpatesteket korszerűbbekre cserélték és bővítették a település közvilágítási rendszerét. A korszerű ledes technológiának köszönhetően a közvilágítás energiafelhasználása, ezzel együtt az önkormányzat villamosenergia költsége is csökkenni fog. Baleset megelőzési programot tartanak pénteken Kozármislenyben. Július 10-én délelőtt 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket a Művelődési Ház előtti területen, ahol a gyerekeket játékos feladatokkal várják, a felnőttek pedig tájékoztatást kaphatnak az elektromos rollerek biztonságos használatáról és a közlekedési szabályokról. A program célja az, hogy felhívják a figyelmet ezeknek a berendezéseknek a veszélyeire, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. Igazgatási szünet lesz a komlói önkormányzatnál. A hivatal tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 8-a között szünetel az ügyfélfogadás. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én, előzetes egyeztetés alapján néhány ügy intézhető lesz. Ilyen például a halálesetek anyakönyvezése, vagy a soron kívüli szociális ügyek. A helyi adótartozás mentességi igazolást magánszemélyek postai úton igényelhetik ebben az időszakban. A nyári igazgatási szünet utáni első munkanap augusztus 10-e hétfő lesz. Jó ütemben halad a komlói nyárutcában az ivóvíz hálózat korszerűsítése. A napokban helyszíni szemlét tartottak a leendő kivitelezők számára. A munkagépek várhatóan augusztusban érkeznek majd a területre. A fejlesztés során a teljes ivóvízhálózat cseréje megtörténik, az első 100 méteren már a végéhez közeledik a munka. A vízhálózati fejlesztés július végére elkészül, ezt követően indulhat majd augusztusban a teljes út és patka felújítása területen. 20. alkalommal rendezik meg a hagyományos aratónapot Mohácson. A rendezvény július 11-én szombaton várja az érdeklődőket. A gyülekező délelőtt 9:30 kezdődik a Gőzhajó utcában, a Mohácsi Polgárok Olvasókörének székházánál, majd indul a gyalogos és lovaskocsis felvonulás a városban. Ezt követően a menet indul a Búzaföldre, ahol a résztvevők bemutatják a hagyományos kézi aratást. Délután a székháznál kultúrműsor lesz látható, a gyerekeket játékokkal várják, az asztaltársaságok számára pedig főzési lehetőséget is biztosítanak. Itt kerül sor a rajzpályázat eredmény hirdetésére, a napot pedig aratóbál zárja. 5. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Cigánydal napját. A koncertsorozat augusztus 8-án várja a közönséget, 7 ország 11 helyszínén. Magyarországon Budapest mellett több vidéki település, köztük Beremend is várja a műfaj kedvelőit. Itt az Ördögkatlan Fesztivál részeként a Veronaki Quartett, a Kanizsa Csillagai, valamint a Gentleman Folk és Szőke Nikoletta lépnek majd színpadra. Augusztus 7-e és 9-e között újra megrendezik a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivált a Baligeten. Az eseménynek a Tóparti Szabadtéri Színpad ad majd otthont, ahol változatos akusztikus koncertekkel várják az érdeklődőket. A rendezvény szabadon látogatható, a szervező pedig a Magyar Bluegrass Zenei Egyesület. A fellépők között lesz a Bajai Rákóczi Zenekar, az Önként és Dalolvad Társulat és Petruska is. A részletes műsor pedig már elérhető a Baligett önkormányzatának közösségi oldalán. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM. Best FM. A legnagyobb sztárok, régen hallott dalok.

0: változatosabban. Ez a Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, mondhatnám azt, hogy péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, mert hogy július 9-e van, csütörtök, és kezdünk természetesen a legjobb zenékkel az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a kezdés pedig Justin Timberlake-é. Ez a Like I Love You.
0: Best FM, a legjobb zenék.
2: Something about you, the way I'm looking at you, whatever, keep looking at me, getting scared now, right, don't feel me baby, it's just Justin.

Alex speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az OMC és a How Bizarre. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan hozom a mai napról az érdekességeket, meg természetesen a témákat is elárulom, hogy mivel foglalkozunk a mai nap reggelén. Addig is jönnek a legjobb zenék. Itt lesz például velem még Sasha Dala, itt lesz velem még például Sasha Dala, az I Feel Lonely, a folytatás pedig a Black Eyed Peas-é. Ez a Don't Punk With Your Heart.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Sasha és az I Feel Lonely. Szép reggelt kívánok mindenkinek, július 9-e van, csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon Johnny Tarzan Weissmuller először a világon egy percen belül úszta le a 100 méter gyorsot, és természetesen témákkal is készültem a mai nap reggelére, hamarosan elárulom, hogy mik lesznek ezek, most viszont egy rövid szünetet tartunk, utána pedig szólnak a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Kellis és a Trick Me érkezik majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Igazgatási szünet lesz a komlói közös önkormányzati hivatalnál. Napközben újra 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Igazgatási szünet lesz a komlói önkormányzatnál. A hivatal tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 8-a között szünetel az ügyfélfogadás. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én, előzetes egyeztetés alapján néhány ügy intézhető lesz. Ilyen például a halálesetek anyakönyvezése, vagy a soron kívüli szociális ügyek. A helyi adótartozás mentességi igazolást magánszemélyek postai úton igényelhetik ebben az időszakban. A nyári igazgatási szünet utáni első munkanap augusztus 10-e hétfő lesz. Baleset megelőzési programot tartanak pénteken Kozármislenyben. Július 10-én délelőtt 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket a művelődési ház előtti területen, ahol a gyerekeket játékos feladatokkal várják, a felnőttek pedig tájékoztatást kaphatnak az elektromos rollerek biztonságos használatáról és a közlekedési szabályokról. A program célja az, hogy felhívják a figyelmet ezeknek a berendezéseknek a veszélyeire, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. Az elmúlt évekhez képest nem változik a lebonyolítási rendszer. Az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Idén összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első és a második kör sorsolását ma délelőtt 10 órakor rendezik. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1-e és 2-a lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Super Stereo és a Bent a neved az elmúlt 2,5 percben velük ébredhettünk. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit, hát már mondom is, 7 óra után egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hogy mi a következő lépés, hogy a humanoid robotokat hogy tudják majd használni az ilyen felfedezéseknél, expedícióknál, ez is ki fog derülni majd akkor a következő órába. 8 óra után a farmer nadrágok történetéről érkezik egy apró történet, és kiderül, hogy a kicsi zsebnek mi is a szerepe, ami itt az oldalán van. Aztán 9 óra után pedig a sportrovatba látogatunk el, ugyanis a Ferencváros kerete megvan, és a mai napon játsza az első

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Where's all my soul, sisters? Let me hear your flow.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk következnek, aztán 7 óra után pedig a nap első témáját hozom el, a reggel első témáját. Egy humanoid robot érkezik, aki meghódította az egyik vulkánt, és hát ilyen expedíciókra fogják őt használni, de hogy miért, az is kiderül, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Complicated.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most 7 ágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
4: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
4: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
2: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
6: Évfélig még van lehetőség a sorrendmódosításra a felsőoktatási felvételinél. 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségiüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Szúnyoggyérítés lesz ma Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint este 8 órakor kezdődnek a munkák Postavölgy és Zsebedomb kodódűlő területén. A gyérítés során járművek platójáról történik majd a permetezés, olyan szerrel, ami az érzékenyebb rovarokra van hatással, emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyes. Ha az időjárás ma nem teszi lehetővé a beavatkozás elvégzését, akkor a szúnyogírtásra pénteken kerül sor. Jó ütemben halad a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat korszerűsítése. A napokban helyszíni szemlét tartottak a leendő kivitelezők számára. A munkagépek várhatóan augusztusban érkeznek majd a területre. A fejlesztés során a teljes ivóvízhálózat cseréje megtörténik, az első 100 méteren már a végéhez közeledik a munka. A vízhálózati fejlesztés július végére elkészül. Ezt követően indulhat majd augusztusban a teljes út és patka felújítása területen.
2: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
6: A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél több felé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy humanoid robot meghódította az egyik vulkánt, és hogy mire fogják még használni az expedíciók során ezt a robotot, ki fog derülni. És természetesen a legjobb zenéket is hozom a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, július 9-e van, csütörtök elmúlt hét, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Sikén és Brian Adams közösével indulunk.

Best FM a legjobb zenék egy egyedülálló expedíciót hajtott végre, egy Pemba névre keresztelt humanoid robot, amely sikeresen megmászta az ecuadori Chimborazo vulkán 1600 méteres csúcsát. 16 óra alatt tette egyébként mindezt, és teljesen önállóan haladt, és mindössze a legmeredekebb, legnehezebb szakaszokon szorult emberi beavatkozásra. Kamerákkal van felszerelve, meg szenzorokkal, és rögzíti a területet, és ezáltal lehet egy kicsit majd elemezni azt. Adatokat gyűjt, kutatást és mentést tud majd végezni, és a környezet megtisztítására is fogják majd használni. A fejlesztés sikeres vulkánmászás után folytatódik. A jövőbeli tervek között szerepel a robotok napenergiával történő működése, valamint a műholdas hálózatok integrálása a kommunikációban. A mérnökök végső célja egy tökéletes, autonóm időjárás tényezőkkel és a legdurvább terepviszonyokkal szemben is ellenálló robot, amely egy napon akár a Monteverest csúcsát is képes lesz meghódítani. A technológiában szerintem most már nincsen határ, ezt kijelenthetjük, nálunk pedig a nosztalgiázásból nincsen hiány, ugyanis a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei szólnak az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan majd a For the Coast és az Ain't a Sunshine, na meg most Avril Lavigne és a Complicated szól itt a legjobb zenék között a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Ákos és a kegyetlen szerelem. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Július 9-e van, csütörtök. A névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt Tom Hanks-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel hamarosan folytatom, hogy jól induljon a reggel. Egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem a TLC csapata, a No Scrubs.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Költségvetési csalás miatt emeltek vádat Baranyában. Napközben futózáporok kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat 4 férfival szemben, akik elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékok kereskedése után nem fizették meg a jövedéki adót. Az elkövetők 5 év alatt több mint 10 millió milliliter folyadékot értékesítettek adófizetés nélkül, ezzel csaknem 3 milliárd forint maradt a zsebükben. A vádlottak akár 10 év szabadságvesztést is kaphatnak büntetésként. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik az idei Ördögkatlan Fesztivált. Az egyik legfontosabb játszóhely, a Nagyharsányi Tornaterem, idén új nevet kap. A közelmúltban elhunyt színművészről, Scherer Péterről nevezik el. A szervezők azt írják, az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál. A színházi előadások mellett koncertek, irodalmi estek és filmvetítések is várják majd a közönséget Nagyharsányban és a környező településeken. A részletekről a fesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Véradásra hívja a donorokat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Így fontos, hogy aki most tud, segítsen, hogy a hazai vérellátás és gyógyítás biztonságosan fenntartható legyen. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról az obs.hu oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best of a legjobb zenék, ez volt Fábián Juli és Zoo Hacker közösen Like a Child. Szép reggelt kívánok mindenkinek, hamarosan folytatjuk majd a témáinkkal, 8 óra után itt lesz velem a Farmer Nadrágok kis zsebének története, aztán 9 óra után pedig a sportrovatban nem másról lesz szó, mint a Ferencvárosról, hisz indul az Európa Liga selejtező sorozata a Fradi számára, jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé, például itt lesz velem hamarosan Nelly Furtado és az I'm Like a Bird, most viszont Petsz Small felvételét indítom, ez a Feel Good, itt a Best Time.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: 8 óra lesz, friss hírek, információk, aztán pedig érkezik a Farmer nadrágok kis zsebének története, és természetesen a legjobb zenéket is hozom a következő órába az ébredés és a napindítás mellé. A Simply Red már biztos, hogy itt lesz velem, a Starszal érkezik majd az együttes.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban?
2: Játék?
1: Igen!
2: Tánc?
1: Igen!
2: Közös kaland a gyerekekkel?
1: Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
0: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz, irány az I Love Pécs Café! Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1. Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel.

Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel.

0: FM. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Évfélig még van lehetőség a sorrendmódosításra a felsőoktatási felvételinél. 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségiüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Eboltást tartanak pénteken Szalántán. A község önkormányzatának tájékoztatása szerint délután 4 órától a Művelődési Háznál, 5 órától a Németi Kemencénél, míg 6 óra után eszterák pusztán jelentkezhetnek a gazdák kutyáikkal a veszettség elleni kötelező oltásra. A vakcinát csak a csippel ellátott ebek kaphatják meg, így amelyik kutyában nincsen csip, azt is lehet pótolni a helyszínen. A további részletekről Szalánta közösségi oldalán lehet tájékozódni. Augusztus 7-e és 9-e között újra megrendezik a Nemzetközi Bluegrass és Akusztikus Zenei Fesztivált a Baligeten. Az eseménynek a tóparti szabadtéri színpad ad majd otthont, ahol változatos akusztikus koncertekkel várják az érdeklődőket. A rendezvény szabadon látogatható, a szervező pedig a Magyar Bluegrass Zenei Egyesület. A fellépők között lesz a Bajai Rákóczi Zenekar, az Önként és Dalolvad Társulat és Petruska is. A részletes műsor pedig már elérhető a Baliget önkormányzatának közösségi oldalán.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori péntek ablakában csütörtökül, és ordít csütörtökül, ugyanis július 9-e van csütörtök, és ebben az órában a farmer nadrágokon lévő kis zsebnek jön a története, és persze a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Király Viktorral indulunk, ez a szóló!
0: Best FM, a

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit a farmer nadrágokkal foglalkozunk, és jön egy dilemma, hogy mire is való az az első zseb feletti apró kis rekesz, kicsi zseb. Bár a modern korban rágógumi aprópénz vagy öngyújtó tárolására használják leginkább, egy 150 éves múltra vezethető vissza az eredeti funkciója, és nagyon más volt. A korai darabokban a mai formatervezéstől eltérően csupán 4 zsebben rendelkeztek a nadrágok, egy a nadrág hátulján és 3 az elején, beleértve azt a nagyon pici zsebet, aminek a funkciója már akkor is ki volt használva, és az eredeti dizájn részét is képezte. Nem másra használták, mint a biztonságos tárolásra, a zsebóráknak. A 19. század végén az Egyesült Államokban rendkívül népszerűek voltak a zsebórák. A munkások, a bányászok és a konvojok is használták ezt a kiegészítőt, a zsebórát, úgyhogy emiatt lett oda varva ez a pici kis zseb, bele tudják csúsztatni, és ne legyen összetörve, karcolva, vagy ne hagyják el ebből a zsebből, mert ez szorosan oda tartotta. Úgyhogy ez a pici kis dolog, így a farmerről és a pici zsebről, mindenki szerintem gondolkozott róla, hogy az mire is való, hát tessék, itt van a válasz. Okosabbak lettünk, úgyhogy elengedjük ezt a sztorit, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a sava meg a borsa, ugyanis a Salt and Pepper-t hozom majd a suppal, a folytatás pedig arról szól, hogy Rómát se egy nap alatt építettük fel, úgyhogy türelmet kívánok mindenkinek a reggeli autózáshoz, majd beírunk a munkahelyre, nélkülünk úgyse kezdődik el.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Honey Beats és a Kavarog, mi pedig kavargunk a mai napba bőven-bőven előre, ugyanis mindjárt 8:30 lesz, de azt hagyd mondjam el, hogy július 9-e van csütörtök, és természetesen a Lukréciák a névnaposok, a születésnaposok között pedig a kétszeres Oscar díjas színész Tom Hanks-et köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Folytatom majd hamarosan a legjobb zenékkel, csak egy kicsi szünet jön, a hírek után meg itt lesz velem rögtön majd az Ace of Base és a Life is a Flower.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Igazgatási szünet lesz a komlói közös önkormányzati hivatalnál. Napközben újra 30 fok alatt marad a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Igazgatási szünet lesz a komlói önkormányzatnál. A hivatal tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 8-a között szünetel az ügyfélfogadás. Két napon, július 29-én és augusztus 5-én, előzetes egyeztetés alapján néhány ügy intézhető lesz. Ilyen például a halálesetek anyakönyvezése, vagy a soron kívüli szociális ügyek. A helyi adótartozás mentességi igazolást magánszemélyek postai úton igényelhetik ebben az időszakban. A nyári igazgatási szünet utáni első munkanap augusztus 10-e hétfő lesz. Baleset megelőzési programot tartanak pénteken Kozármislenyben. Július 10-én délelőtt 10 és 12 óra között várják az érdeklődőket a művelődési ház előtti területen, ahol a gyerekeket játékos feladatokkal várják, a felnőttek pedig tájékoztatást kaphatnak az elektromos rollerek biztonságos használatáról és a közlekedési szabályokról. A program célja az, hogy felhívják a figyelmet ezeknek a berendezéseknek a veszélyeire, illetve a biztonságos közlekedés fontosságára. Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. Az elmúlt évekhez képest nem változik a lebonyolítási rendszer. Az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Idén összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első és a második kör sorsolását ma délelőtt 10 órakor rendezik. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1-e és 2-a lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, Michael Bublé és az I Believe You után annyit hagy áruljak el, hogy a sportrovatban mi fog történni a következő órában. Az Európa Ligai selejtező sorozat indul, és a Ferencváros is szerepel benne, úgyhogy a Fradiról lesz szó, hogy hogy áll neki ennek a szezonnak, meg természetesen a legjobb zenék is szólnak. Ebbe az órába is van még bőven hátra időnk, úgyhogy biztos, hogy itt lesz velem Nelly és a Ride With Me, na meg most Robbie Williams, ez a No Regrets, itt a Best End.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportrovat következik, ugyanis indul az Európai Liga selejtező sorozata a mai napon, és a Ferencváros bizony szerepel benne, úgyhogy megnézzük, hogy mi újság a Fradi házatáján, hogy állnak neki ennek a szezonnak, és természetesen a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé, ezek szólnak majd túlnyomó többségben. Itt lesz velem Whitney Houston és a My Love Is Your Love majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Éjfélig még van lehetőség a sorrendmódosításra a felsőoktatási felvételinél. 30 fok alatt marad ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségiüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Szúnyoggyérítés lesz ma Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint este 8 órakor kezdődnek a munkák Postavölgy és Zsebedomb kodódűlő területén. A gyérítés során járművek platójáról történik majd a permetezés, olyan szerrel, ami az érzékenyebb rovarokra van hatással, emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyes. Ha az időjárás ma nem teszi lehetővé a beavatkozás elvégzését, akkor a szúnyogírtásra pénteken kerül sor. Jó ütemben halad a Komlói Nyár utcában az ivóvízhálózat korszerűsítése. A napokban helyszíni szemlét tartottak a leendő kivitelezők számára. A munkagépek várhatóan augusztusban érkeznek majd a területre. A fejlesztés során a teljes ivóvízhálózat cseréje megtörténik, az első 100 méteren már a végéhez közeledik a munka. A vízhálózati fejlesztés július végére elkészül, ezt követően indulhat majd augusztusban a teljes út és patka felújítása területen.
0: A Best FM navigáció támogatója a Bettó Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
5: A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: És 9 óra után mindig egy kicsi sport, és a mai napon az Európa Liga selejtező sorozat indulásával foglalkozunk, ugyanis a Fradi is szerepel benne, és pályára is fog lépni a mai napon, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék is az ébredés és a napindítás mellé. Július 9-e van csütörtök, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, a kezdés pedig Jerry Halliwell-é. Ez a Mi Chico Latino.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Geszti Péter és Péter Fibori közöse, a Beléd szerettem, ez van, és a sportrovat következik, amiben a Fradit házatájékára látogatunk el, ugyanis mai napon kezdetét veszi az Európa Liga selejtező sorozata, és ott bizony a Fradinak helyt kell állnia, és az első ellenfél meg is van, a szerb Vojvodina ellen kell majd pályára lépni. Az első mérkőzés ma ott van Újvidéken, aztán a második mérkőzést tartják majd egy héttel később 20 óra 15-kor, egyébként a mai meccs majd este 20 órakor látható, és bizony-bizony a Fradinál megérkezett az új edző, úgyhogy ez egy újdonság lesz majd, hogy hogyan fog szerepelni a magyar csapatkapitány, és hát arról nem is beszélve, hogy rengeteg érkező van, és rengeteg távozó, úgyhogy majd meglátjuk, hogy ez a csapat hogyan lesz összerakva. A mai napon minden esetre szurkolunk nekik is, mint ahogy az Etónak is, akik a BL sorozatban mutathatják meg, hogy mit tudnak, csak hát túl kell lenni a selejtezőn ott nekik is. Na mindegy. Szóval ennyit a sportról, jöjjenek a legjobb zenék. Érkezik Amy Winehouse hamarosan, a folytatás viszont a Backstreet Boys-é. Ez a We Have Got It Going On, itt a Best-en. Yeah.

Best FM a legjobb zenék. Jack Redditch és a No Matter után érkezik az a Sean Paul, aki nemrégiben egy hatalmas nagy koncertet tolt itt Budapesten, és hát zseniális volt. Most is olyan energiái vannak, mint egyébként amilyen régen is, úgyhogy most az oldalán ott van Beyoncé is, és meghallgatjuk a Baby Boy-t itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek az infók, friss hírek, utána pedig természetesen folytatjuk, átlépünk a délelőttbe, és a legjobb zenéket azért hozom, hogy jól teljen a munkaidői csütörtökön is. Itt lesz velem a következő órában hangulatfelelősként Britney Spears, a Crazy-vel érkezik majd a Csajszín.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101 hét Best FM.
4: 101 hét Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk

0: zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halitelekkel, halitelkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpongbajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban! Részletek arkadpecs.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Nightshift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Nightshift-tel az éjszakába délután 6-tól.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Költségvetési csalás miatt emeltek vádat Baranyában. Napközben futózáporok kialakulhatnak. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Baranya megyei főügyészség különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás miatt emelt vádat 4 férfival szemben, akik elektromos cigarettákban használható töltőfolyadékok kereskedése után nem fizették meg a jövedéki adót. Az elkövetők 5 év alatt több mint 10 millió milliliter folyadékot értékesítettek adófizetés nélkül, ezzel csak nem 3 milliárd forint maradt a zsebükben. A vádottak akár 10 év szabadságvesztést is kaphatnak büntetésként. Augusztus 4-e és 8-a között rendezik az idei Ördögkatlan Fesztivált. Az egyik legfontosabb játszóhely, a Nagyharsányi Tornaterem idén új nevet kap. A közelmúltban elhunyt színművészről, Scherer Péterről nevezik el. A szervezők azt írják, az összművészeti fesztivál idén is több száz programot kínál. A színházi előadások mellett koncertek, irodalmi estek és filmvetítések is várják majd a közönséget Nagyharsányban és a környező településeken. A részletekről a fesztivál hivatalos oldalán érdemes tájékozódni. Véradásra hívja a donorokat az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Így fontos, hogy aki most tud, segítsen, hogy a hazai vérellátás és gyógyítás biztonságosan fenntartható legyen. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról az obs.hu oldalon lehet tájékozódni. A Magyar Közút tájékoztatása szerint közműépítési munkák miatt Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán sávlezárás érvényes. Gázhálózati munkák miatt van teljes útzár a Péter utca egy szakaszán, valamint a Megye utcában. Az Atinai úton pedig egy sávot lezártak a forgalom elől. Csőtörés miatt helyreállítják a burkolatot a Tettye utcában. A munkák miatt napközben, munkaidőben teljes útzár érvényes egy rövid szakaszon. A meteorológusok előrejelzései szerint ma sok napsütés várható, ám rövid időre gomoly felhők is zavarhatják a napot. Számottevő csapadék nem várható, de elszórtan futózáporok kialakulhatnak. Az északnyugati szél többfelé élénk lehet, a hőmérséklet napközben 30 fok alatt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek, együtt töltjük a munkaidőt, így július 9-én csütörtökön. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori és a legjobb zenék gondoskodnak a hangulatunkról. Itt lesz például velem Britney Spears a Crazy-vel, meg a Sugar Babes overloadja is szól. A kezdés pedig segélyéké, ez az It Wasn't Me, rádiózzunk együtt délig.
0: Best FM, a

még megismer. Best FM a legjobb zenék, ez volt a Soul Wave és Marsalkó Dávid közöse, a Valaki mondta. Szép napot kívánok mindenkinek, július 9-e van csütörtök, a névnaposok a Lukréciák, a születésnaposok között pedig kétszeres Oscar-díjas amerikai színész Tom Hanks-et köszönthetem, Isten értesse az ünnepelteket. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább, hogy a munka jól teljen. Itt lesz például velem Britney Spears és a Crazy hamarosan, a folytatás viszont a top ezé, ez a New Millennium, itt a Besten. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

It's time for change. For change. For change.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a KLF, most egy rövid szünet következik, aztán érkezik Justin Timberlake, nem akárkivel az oldalán, a pop divájával, Madonnával, és szól majd a 4 Minutes rövidesen a rövid szünet után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Kitalálod, mi vár ránk az árkádban? Játék? Igen! Tánc? Igen! Közös kaland a gyerekekkel? Igen, igen, igen! És még fotózkodni is lehet velünk!
3: Találkozz most Blueyval és Bingóval az árkádban. Részletek arkadpecs.hu.
4: A Rubisztró Pécset a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, görög gyümölcsleves. Az A menü milánói sertésborda, a B menü vegaburító cheddarral, a C menü szecsuáni csirkecsíkok

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól.

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk utána pedig jön a mai utazásunk utolsó órája, amiben természetesen hozom a legjobb zenéket. Gwen Stefani lesz például a hangulat felelős, a Turn a Beat Around-dal érkezik majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
4: A Rubisztró Pécsett a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rubisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, görög gyümölcsleves. Az A menü milánói sertésborda, a B menü vegaburító cheddarral, a C menü szecsuháni csirkecsíkok tojásos rizssel. A Poleo menü 3290 forintért, Poleo dinnyi és gazpacho, cukkini bunnában sült csirkemell, friss salátával, narancs dressinggel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínálnapi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat pikáns zöldségleves, az A menü négy sajtos csirkemell zöldséges jázmérizssel, a B menü spenótos nyokki fetával. És végül a vegán menü 3290 forintért, minestrone leves füstölt tofuval, bolognai rakott penne vegán parmezánnal. Ez volt a menü ajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

0: a legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en. Újabb csapásokat mért az amerikai légierő Iránra. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt-szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Július 1-től életbe lépett az a vámszabály, amely szerint a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A változás bevezetése a NAV tájékoztatása szerint nem okozott problémát, a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a NAV kommunikációs főosztályának vezetőjétől.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord, a borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban, ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk, északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok, a szél néhol megélénkül, megerősödik, 23-29 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható, északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz, 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Még ki kell bírni ezt az egy órát, az ebédszünetig, de itt vannak a legjobb zenék, amik gyorsan elpörgetik majd az időt, és azt szokták mondani, hogy jó társaságban telik jól az idő, na erről gondoskodtam. Itt lesz például velem Gloria Estefan, na meg a Jamiroquai is hozza majd a kéntet hitet, a kezdés pedig a csajok kedvence Taylor Swift, jön a You Belong With Me.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a New Level Empire és a Groove House közöse, a Miért lettél más, és a folytatásban visszarepülünk a 90-es évek világába, méghozzá egy funky buliba látogatunk el, és aki a segítségünkre lesz ebbe, az nem más, mint CG Louise, ez az Art of the A, most itt a Besten.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémás

Best FM a legjobb zenék, ez volt Soapy B, Hawkins és a Right Beside You. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 9-e van csütörtök, a születésnaposok között a kétszeres Oscar-díjas amerikai színészt köszönhetem, Tom Hanks-et, a névnaposok pedig a Lukréciák. Isten értesse őket, a legjobb zenékkel pedig érkezek. Van még hátra ebből az órából, bár most egy rövid szünet következik, aztán itt lesz velem Mark Anthony és az I Need to Know.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Lady Gaga. Nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita toppant be ide a stúdióba, és ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig. Én Horváth Zoltán Hori vagyok, és azzal búcsúzom, hogy legközelebb holnap reggel ébredünk majd itt a Besten. Most utoljára

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: 8. Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
5: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Night Shift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában.

0: FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
1: Magyarország növeli védelmi kiadásait, ma még lehet cserélni a szakok sorrendjét a Felviben, körültekintően előzzük a mezőgazdasági gépeket. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét, közölte Magyar Péter miniszterelnök a NATO kétnapos ankarai csúcs találkozója után. A kormányfő közösségi oldalán megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli védelmi kiadásait 2035-ig. Magyar Péter megismételte azt is, hazánk továbbra is nyújt humanitárius segítséget Ukrajnának, fegyvert, katonákat azonban nem küld. Jelezte, a csúcson Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel megállapodtak abban, hogy a közeljövőben kétoldalú találkozót tartanak. Gyásznapot hirdettek az ukrajnai Odesszában, miután az orosz hadsereg éjjeli légitámadásaiban 4 meghaltak és 6 ember megsérült. Herszonban 1 ember vesztette életét, és 5 civil, köztük mentősök sebesültek meg. A támadásokban civil létesítmények, kereskedelmi egységek és benzinkutak rongálódtak meg. Tegnap ukrán drónok egy oroszországi olajszivattyú állomásra mértek csapást 1500 kilométerre a határtól. Ma még lehet változtatni a választott szakok sorrendjén az E-felvételiben, erre egyetlen alkalommal van lehetőség, új képzést pedig már nem tudnak beírni a jelentkezők, emlékeztetett az Oktatási Hivatal. Az egyetemre főiskolára készülők szintén máig pótolhatják a még hiányzó dokumentumokat. A ponthatárokat várhatóan június 23-án este hirdetik ki. Véradásra hív az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt. A két szervezet szerint az elmúlt napokban a szélsőséges időjárás miatt kevesebb volt az önkéntes, ezért minden segítségre szükség van. Ahhoz, hogy a kórházakban az összes műtéthez, életmentő beavatkozáshoz legyen elég vérkészítmény, naponta csak nem 1800 véradóra lenne szükség. Több a mezőgazdasági gép az utakon. Az Országos Baleset Megelőzési Bizottság arról ír, hogy a gyorsforgalmú utakon ideális esetben nincsenek ilyen gépek, de a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak. A munkagépek lassan haladnak, ezért torlódhat mögöttük a forgalom, csak jól belátható útszakaszon körültekintően nagy oldaltávolságot tartva előzzük meg őket. Mezőgazdasági járművel bárhol lehet közlekedni, ahol azt nem tiltja a KRESZ. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható, hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás üdörtököt kívánok mindenkinek, szép délutánt, én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy a mai délutánt is együtt töltjük, isteni zenéket hozok, remek slágereket a 90-es, 2000-es évekből, a kedvenc időszakunkból. Itt lesz a Caesar Sisters és az I Don't Feel Like Dancing, de jön majd Will Smith, a TLC, most pedig a Black Eyed Peas indít, jön a Where Is The Love?
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Sajnos egy szomorú hírrel indul a mai délután, ugyanis 75 éves korában elhunyt Gaynor Hopkins, alias Bonnie Tyler énekesnő. Rengeteg csodás dalt köszönhettünk az énekesnőnek, például a Total Eclipse of the Heart-ot, vagy az It's a Heartache-et, ami nagyon-nagyon nagy kedvencem volt már gyerekkoromban is. A 70-es években indult a karrierje, és állítólag ezt a rekettes, ezt az igazán jellegzetes rekettes hangját annak köszönheti, hogy volt egy hangszám műtéte, ami után az orvos eltiltotta hetekre az énekléstől, ő viszont egyáltalán nem bírta ezt ki, nagyon türelmetlen volt, és nem tartotta be az előírásokat, úgyhogy így maradt a hangja. De ez volt talán, ami őt igazán jellemezte, és az érzelmes dalait. Úgyhogy az egyik nagy kedvencünkkel, az It's a Heartache-kel itt a Best FM-en is búcsúzunk, Bonnie Tyler-től.

0: Best FM a legjobb zenék. Ha ma is járműre szállnak, vigyázzunk egymásra az utakon, ha pedig bárki bármit lát az ország útjain, jöhet az info ma is a 0620-55-55-155-re. Korábban kigyulladt egy autó az M1-esen Hegyeshalom felé a Börcs pihenő után a 134-es kilométernél, már minden sáv járható, viszont két kamion koccant a korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok pedig a külső sávot el is foglalják, ezért a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, Csorna Győr csomópontban az egyes főúton keresztül kikerülheti még a balesetet. 0620-55-55-155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ma is lát valamit az utakon, megköszönöm, hogyha informál engem is. Nagyon köszönöm, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nagy Ricsi kit érdekel dala zárta ezt az órát, pár perc múlva pedig a legfrissebb híreket hallgatjuk, mert mindjárt egy óra, aztán a Gossip nyitja majd az órát. Move in the right direction.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Hűvöset szeretne a kis szobába, nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
6: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Schleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regál Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
7: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hura látogatóközpontban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hora látogatóközpontban.
6: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Hírek a Best FM-en.
8: Nincs megállás, jövő héten is ülésezik a parlament. Fokozott ellenőrzés a kőrisrontó bogár miatt. Elhunyt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Hétfőn és kedden gyűlhetnek össze a képviselők. Hét előterjesztésről tárgyalhatnak, köztük az alaptörvény 17. módosításáról, amelynek mielőbbi elfogadását sürgeti a kabinet, így hétfőn szavazhatnak róla a képviselők. Napirendre kerülhet a pedagógusok sztrájkjogának helyreállítása, és arról is vitázhatnak, hogy a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség a rendőrséghez kerüljön. Emellett több egészségügyi és adózási törvény módosításáról is tanácskozhatnak a honatyák. Partnerséget kérnek a hazai dinnyetermelők. A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete azt szeretné, ha az áruházláncok nem indítanának dömpingáras akciókat, és az import helyett a magyar dinnyét részesítenék előnyben. Szerintük a túl alacsony árak veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztés jövőjét. Megjelent hazánkban a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két kifejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőrispusztítást is okozhat, ezért a NEBIH a szükséges növényegészségügyi intézkedések részeként fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, a hatóság növényegészségügyi osztályvezetője.
9: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
8: Elhunyt Bonnie Tyler, a Velszi énekesnő halálhírét családja jelentette be, közölte a BBC. Bonnie Tyleren nemrég egy sürgősségi műtétet hajtottak végre, ami jól sikerült, de állapota válságos volt. Számos világsláger kapcsolódik a nevéhez, mint az It's a Heartache vagy a Holding Out for a Hero. Az énekesnő idén Magyarországon is fellépett volna egy európai turné keretében. Bonnie Tyler 75 évet élt. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Északkeleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Északkeleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délutánt, kellemes csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Hát most majdnem pénteket mondtam, de addig még egy napot kell várnunk, hogy elindíthassuk a hétvégét, de azt hiszem ma már hangolódhatunk rá. Én Majoros Rita vagyok, a Gossip dalával már nyitom is az órát, jön egy igazán pörgős dal, ez a Move in the Right Direction, megalapozza a délutáni jó hangulatot.
0: Best FM, a legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you.

Best FM a legjobb zenék. Pont a Best FM oldalán olvasom, egyébként bestfmbudapest.hu, hogyha valakit érdekel, hogy a digitális detoxikálás jót tesz a pszichének és a társas kapcsolatoknak. Erre hívja fel a figyelmet többek között természetesen Papp Zsuzsanna pszichológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéni Intézetének adjunktusa. Rengeteg érdekesség van egyébként ebben a cikkben, de így a digitális detox jutott eszembe a mai délután témájának, és elgondolkodtam azon, hogy vajon én mennyit bírnék ki a telefonom nélkül, hány órát, vagy akár hány napot, hogyha digitális detoxról van szó, és bevallom őszintén, szerintem nem olyan sokat. Biztos, hogy idegesítene, hogy mondjuk valakit nem tud elérni, vagy valakit én nem tudok elérni, vagy talán főképp ez, hogy mondjuk a családom nem tud elérni, vagy én nem tudom őket elérni, nem tudják, hogy mi van, bár mondjuk ezt nyilván előre is meg lehet beszélni, ha valaki digitális detoxot tart. Na de kinek milyen kapcsolata van ezzel? Próbálta már valaki ezt a digitális detoxot akár hosszabb időre, vagy van úgy, hogy mondjuk este 6 után leteszik a telefont, és már egyáltalán nem is nyúlnak hozzá, nem olvasnak híreket, nem néznek képeket, nem is fotóznak, stb. Stb. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a tapasztalatokra. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk, mert egyébként a cikket olvasva rájöttem, hogy nagy valószínűséggel nekem is szükségem lenne rá. Úgyhogy jöhetnek a tapasztalatok, és akár a tippek is, mellé pedig isteni zenék a folytatásban. Eminem, The Real Slim Shady, előtte pedig az ikonikus csajcsapat a 90-es években. Spice Girls, See You Be There, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, sokan vannak ma is az utakon, jövök a legfrissebb útinfokkal. Budapesten baleset történt a Blaha Lujza téren, a Rákóczi út Erzsébet körút kereszteződésében, úgyhogy ott kell némi dugóra és egy kis fennakadásra számítani. De a Budapesten autózók figyeljenek, a Budapest Parknál is, mert a Soroksári úton baleset történt. A Soroksári út Kvassai Jenő út kereszteződésénél. De kaptam infót a Könyves Kálmán körútról is, hogy baleset történt a Gyáli úti felüljárónál, ott kicsivel a Népliget előtt, úgyhogy ott is figyelni kell. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber is hívható telefonszámunk. Ha bárki bármerre jár az ország útjain és lát valamit, akkor megköszönöm, hogyha jelentkezik az infokkal. Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a Csorna-Győr csomópont után két kamion koccant egy korábbi baleset torlódásában a 132-es kilométernél. A sérült kamionok a külső sávot foglalják el, úgyhogy a feloszlóban lévő torlódás továbbra is fennáll. Aki teheti, a Csorna-Győr csomópontban az 1-es főúton keresztül kikerülheti a balesetet, valamint a Budapest felé vezető oldalon Bicske térségében az átterelt sávban két autó ütközött. A 36-os kilométernél a baleset helyszínénél a határ felé vezető oldal belső sávjára terelik át a forgalmat, így mindkét irányban csak egy-egy sáv járható, úgyhogy emiatt a torlódás. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Bárkinek útinfója van, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Eltelt egy újabb óra a délutánból, mindjárt délután 2 óra, és valahogy egy picit elfogyott a lendület, legalábbis több hallgató ezt jelezte nekem az SMS falunkon, hogy hát igen, ebéd után megittek a kávét, és egy kicsit felpörögtek, felvették újra a munkafonalát, de ez így kettőig valahogy egy kicsit kezdett kifújni, és van még azért 2-3 óra hátra a munkaidőből, úgyhogy segítsek egy kicsit a következő órában koncentrálni. Én mindent megteszek, higgyék el. Most pár perc lazítás, és aztán indulunk a Safri Duóval. Jön a Baja Baja. 2-kor hírek, aztán itt lesz majd Halott pénz is Olá Helénával, és a Szétszeretlek.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Agrárkamara, javításhoz való jog, itt vannak a friss kormány döntések. Interaktív azbesztérképet indított a Greenpeace, hideg rekordot hozott a hajnal. Villányi Eszter vagyok. Új informatikai eszköz bevezetését vállalja a kormány az uniós pénzekhez kapcsolódva. Ez támogatja az átláthatóbb felhasználást. Egyebek mellett erről is beszámoltak a kormány szóvivői tájékoztatón. Köböl Anita és Magyar Éva ismertették a friss kormány döntéseket. Ezek között szerepel az is, hogy a kormány átülteti a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait. Ez minden termék gyártóját arra sarkalja, hogy garancián túl is biztosítsa a termékek javítási lehetőségét. Több mint 50 civil szervezettel történt egyeztetés után döntöttek az Agrárkamara működésének átalakításáról. Emellett arról is beszámoltak, hogy a lakossági távhőárak fenntartásához mintegy 26 milliárd forintot tesz a kormány a távhőkasszába. Interaktív azbeszttérképet indított a Greenpeace. Ezen keresztül a lakosok bejelenthetik azokat a hazai, ausztriai vagy más országban található helyszíneket, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentéshez fényképet, laboreredményt kell csatolni. Az igazolt szennyezésekkel folyamatosan frissül a térkép, melyen a hatóságok által már dokumentált és mentesített területeket is jelölik. A kezdeményezéssel átláthatóbbá tennék a szennyezések helyzetét és az érintettek tájékozódását, valamint felhívják a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A Greenpeace sürgeti az országos intézkedési terv közzétételét. Továbbra sincs béke, fellángoltak a harcok Irán és az Egyesült Államok között. Az amerikai légierő újabb csapásokat hajtott végre. Az amerikai hadsereg közel-keleti térségért felelős irányítási törzse közölte, hogy a művelet Donald Trump amerikai elnök utasítására indult. Válaszul arra, hogy Irán hajókat támadott a Hormuzi szorosban. Az Egyesült Államok 80 iráni célpontra csapott le. Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A borsodi Szikszón mindössze 3,9 Celsius fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csákvári csúcs került múlt időbe. A Hungaromet jelezte, hogy múlt éjjel több helyen is 10 fok alá süllyedt a hőmérséklet. A hírek végén mondom, hogy milyen idő várható a folytatásban. Országszerte felszakadozik a felhőzet, sok napsütésre számíthatunk. Észak-keleten még lehetnek záporok, zivatarok. A szél néhol megélénkül, megerősödik. 23-29 fok között alakulnak a csúcsok. Késő estére 13-21 fok közé hűl a levegő. A következő napokban melegebb lesz, holnap kissé felhős, napos idő várható. Észak-keleten lehet zápor, a szél is élénk lesz. 24-31 fok várható. Hétvégén sokat süt majd a nap, 30 fok körül alakulnak a maximumok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hogy állnak a digitális detoxal? Van, hogy mondjuk pár órára le tudják tenni a telefont? 0-20-55-55-155, tényleg nagyon kíváncsi lennék erre. És hogy kinek mi a tapasztalata, vagy akár a tipje azoknak, akik hát ezt még kevésbé tudják betartani. Én Majoros Rita vagyok, elmúlt 2 óra és 4 perccel Szafri Duo indít.
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A mai nap témája a digitális detox. Erről egyébként egy nagyon érdekes cikket olvashatnak a bestfmbudapest.hu oldalon. Na de a kérdés pedig az, hogy ki mennyit bírna ki mondjuk a telefonja nélkül? Milyen szituációban tudjuk otthon hagyni, ha egyáltalán meg tudjuk tenni? Ilyesmire gondolok. Eszter azt írja, bevallom, 2 óránál tovább nem nagyon bírnám. A telefonom, a naptáram, a bankkártyám, a fényképezőm és a fél életem. Ha otthon marad, inkább vissza is fordulok érte, sőt, ideges is leszek. Laci azt írja, munkaidőben muszáj nálam legyen, de hétvégén simán leteszem. Ha elmegyünk peccázni, egész nap rá se nézek. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Nóri azt írja, őszintén az első fél órában biztos 100-szor nyúlnék a zsebembe. Ez már reflex, de lehet, hogy nekem is szükségem lenne rá. Én teljesen egyetértek. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ki hogy áll ezzel a digitális detox dologgal? Illetve úgy egyáltalán a telefonokkal. Mennyire nyúlunk hozzájuk, mennyire tudjuk otthon hagyni, ha mondjuk csak a boltba ugrunk le. Van ilyen? Jöhetnek az üzenetek, a tippek, tanácsok és persze a tapasztalatok is. Mellé pedig a kompakt diszkó és a Te meg én slágere, előtte egy igazi vérbeli csajcsapat a 90-es évekből. Ez az En Vogue, a dal pedig a My Love-in. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, a jó időben már valaki például a Balatonra tart, de az M5-ös autópályán is tessék figyelni, mert a határ felé Inács és Örkény között burkolatot javítanak az 51-es és az 52-es kilométerek között. Mozgó terelés mellett zárták a belső és a leállósávot. A munkavégzés mögött a torlódás a 3 kilométert is meghaladta. Távolabb Kecskemét térségében pedig a 72-es és a 74-es kilométerek között szalagkorlátépítés miatt a külső és a leálló sáv is zárva van. A kialakult dugó itt is már legalább a 3 kilométert is meghaladta. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között pedig több szakaszon is dolgoznak útépítők. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. 0620-55-55, én pedig itt várom az üzeneteiket, ha bárki bármerre jár, és információja van az utakról, köszönöm, hogyha ide ír, vagy esetleg fölhív még jobban. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Hűvöset szeretne a kis szobába, a nagy szobába, vagy akár egy hűtőkamrába? Pannoncool, a Kaiser klímák kiemelt partnere, az ipari hűtéstechnika specialistája. Pannoncool.hu. Pannoncool.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bány Alex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en. Minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Night Shift-tel az

0: Best FM, a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Éjfélkor véget ér a felsőoktatási ügyintézési időszak. Hosszabb vonatokat közlekedtet a MÁV a Villányi Rozé fesztiválra. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségijüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Szúnyoggyérítés lesz ma Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint este 8 órakor kezdődnek a munkák Postavölgy és Zsebedomb kodódűlő területén. A gyérítés során járművek platójáról történik majd a permetezés, olyan szerrel, ami az érzékenyebb rovarokra van hatással, emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyes. Ha az időjárás ma nem teszi lehetővé a beavatkozás elvégzését, akkor a szúnyogírtásra pénteken kerül sor. Pénteken kezdődnek az idei Villányi Rozé Fesztivál programjai. A MÁV ezen a hétvégén hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít Villány irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint pénteken és szombaton is a szokásosnál több kocsiból álló szerelvényeket közlekedtett Pécs és Villány között, és az utasforgalomtól függően többletbuszjáratokat is indítanak Siklósról Villány felé. Szombaton a busz közlekedésben is lesznek változások. Délelőtt és kora estétől Villányban a rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek. Tűz volt egy sombereki mezőgazdasági telephelyen csütörtökre virradóra. A lángok két egyenként csaknem 1000 négyzetméteres szalmatárolót érintettek, amelyek teljes terjedelmükben égtek. A tüzet a mohácsi, vémindi és szekszárdi tűzoltók oltották, miközben a még épp bálákat is óvták a lángoktól. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és állatok sem voltak érintettek a tűzben. Két edzőmeccset is játszott szerdán a HR-rend Kozár Misleny. A délelőtti találkozón a Szent Lőrinc vendége volt az MB2-es labdarúgó csapat. A találkozó 2-0-ás Kozár Misleny-i győzelemmel zárult. Délután a Peac ellen lépett pályára a csapat Pécsváradon. A gólban gazdag találkozón 4-2-re győzte le ellenfelét a HR-rend Kozár Misleny. A következő felkészülési mérkőzésre szombaton kerül sor a Paks otthonában. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténiai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken is sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből jelentős csapadék nem várható. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben pedig továbbra is 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. Július 9-e csütörtök van, a mikrofonnál este a haték H. Horváth László. Addig szólnak a dalok, méghozzá lehető legjobb válogatásban. Érkezik Madonna klasszikusa, Vogue a 90-es évekből, előtte énekel Justin Timberlake, ez már a Cry Me a River a Best-en.
0: 101.7 Best FM.

A legjobb zenék. Ez a 101.7 Best FM. Egy város életében a buli helyszínek általában a problémát szoktak okozni, de gondoljunk arra, hogy amikor az Expo Centerben kint van valami, a lakók nem örülnek ennek. Ugye a legfrissebb hír, hogy a Balokányba terveztek a koncertközpontot, most viszont tiltakoznak a környék lakói, valamint nyílt levelet is írtak, hogy pontosan mi áll benne, ez kiderül, hogyha ellátogat a Pécs Aktuál híroldalra. Hamarosan érkeznek az időjárási információk, addig pedig a dalok, Animal Kennyből Szülünk a vonaton, Desperado táncolj, ő viszont már George Michael, és Too Funky, a Best of Us.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Kiadták a citromsárga figyelmeztetést a várható záporok, zivatarok miatt, egyébként túlontúl sok csapadékot nem mondanak a szakemberek. Pécset szeles idő van, és nagyjából 24-26 fokot mérhetünk. Holnap reggel 16, napközben a 28 fok a jellemző, és magas lesz az UVB sugárzás, amely velünk marad egészen majd vasárnapig. Szombaton reggel 15, napközben 31 fok lesz, vasárnap 30, míg a jövő hét 32 fokkal nyit, és a következő hét első felében azt írják, hogy a 33-35 fok sem kizárt, míg a hét második fele egy picit talán hűvösebb és csapadékosabb is lesz. Az időjárás híre után rövidesen visszatérnek a dalok, például Private Emotion énekel Ricky Martin, előtte jön a Gágyzsóféle So Many Times a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: A mai nap szomorú híre, hogy 75 éves korában egy fárói kórházban meghalt Bonnie Tyler, aki tavaly nyáron itt volt Villányban, és hát aki ott járt a koncerten, tudja az, hogy mennyire fantasztikus volt a hangulat, és mennyire jó dalokat hozott magával. Úgyhogy őrizzük meg a dalokat, a hangját és őt emlékeinkben. 30-as, 889, Szentegyhetes, ma is várom a közlekedés legfrissebb híreit, amivel pedig zárom az órát, az nem más, mint egy páros, Christina Aguilera és Lil Kim közöse, ez a Can't Hold Us Down a Best FM-en. Sir.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: A következő órában hozom majd a TNT slágerét. Ébren álmodtunk, előtte Tao Cruise zene a Troublemaker címmel. Most viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 4 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 8. Dunamenti Hal Fesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt hal.pont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, óriás akvárium, sörpong bajnokság, gyereksarok, utcabál, 500 fős sváb felvonulás. Itt lesz a Sweb zenekar és a Juhé Ausztirol is Ausztriából. Részletes program az esemény Facebook oldalán.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
4: Drogkereskedőket fogtak el Pécs határában. Pénteken is jobbára napos idő vár ránk. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Mecsek kommandó tagjai július 2-án nem sokkal éjfél előtt feltartóztattak egy autót Pécs határában. A gyanú szerint ugyanis a járműben utazók kábítószert vásároltak, azért, hogy azt később Baranyában értékesítsék. A jármű átvizsgálásakor az autóban elrejtve 200 g kábítószer gyanús anyagot találtak, az egyik utasnál pedig nagy összegű készpénz is volt. A jármű 3 utasát előállították, egyikük egy 29 éves mohácsi férfi, aki ellen 48 körözés volt érvényben. Ellene és társai ellen egy 38 éves pécsi és egy 25 éves bicsérdi férfi ellen a mohácsi rendőrkapitányság indított eljárást. Véradásra hívja a donorokat az Országos Vérellátószolgálat és a Magyar Vöröskereszt. Azt írják, az elmúlt időszakban tapasztalt kánikula miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni. Így fontos, hogy aki most tud, segítsen, hogy a hazai vérellátás és gyógyítás biztonságosan fenntartható legyen. Véradásra minden egészséges, 18 és 65 év közötti, legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet. Az aktuális baranyai véradási helyszínekről és időpontokról az ovs.hu oldalon lehet tájékozódni. Tovább folytatódik Komlón a kökönyös bevezető lépcsősor felújítása. Az első szakasz a Juhász Gyula utcáig már elkészült. A munka innen folytatódhat a Nagy László utca felé a versenyképes járások program támogatásával. A napokban helyszíni bejárást tartottak a területen a meghívott vállalkozókkal. Az általuk adott árajánlatok és költségek ismeretében döntenek majd arról, pontosan mekkora szakasz újulhat meg ebben az ütemben. A kivitelezőknek péntekig kell benyújtaniuk ajánlataikat, melyeket már a jövő héten elbírálhatnak. 20. alkalommal rendezik meg a hagyományos aratónapot Mohácson. A rendezvény július 11-én szombaton várja az érdeklődőket. A gyülekező délelőtt 9:30-kor kezdődik a Gőzhajó utcában, a Mohácsi Polgárok olvasókörének székházánál, majd indul a gyalogos és lovaskocsis felvonulás a városban. Ezt követően a menet indul a Búzaföldre, ahol a résztvevők bemutatják a hagyományos kézijaratást. Délután a székháznál kultúrműsor lesz látható, a gyerekeket játékokkal várják, az asztaltársaságok számára pedig főzési lehetőséget is biztosítanak. Itt kerül sor a rajzpályázat eredmény hirdetésére, a napot pedig aratóbál zárja.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
4: Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken is sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből jelentős csapadék nem várható. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben pedig továbbra is 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen. Időközben a hírek alatt kaptam egy közlekedési információt. 30-as, 889, 107-es. Komlói út, Trafipax mozgásban, ezt írta nekem Gábor, köszönöm szépen. Indítom az Enei Maratont, mindjárt énekel Karamell, mellőtte Town Cruise zenél, Trabamekar.
0: 101.7 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Don't have to

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: A komlói rendőrök továbbra is keresik az eltűnt rózsabölgyi Leonardót. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítőszettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogy ha valaki látta a fiút, vagy tud annak tartózkodási helyéről, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es, vagy pedig a 112-es központi segélyhívó számon. Hétvégén lesz a Villányi Rozé Fesztivál, rövidesen ezzel foglalkozunk, előtte viszont játszom a dalokat megállás, megszakítás mentesen. Hallható lesz a The Killers, Kálai Szandász András, most pedig Enli, ez a Two Times a Best FM-en.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Pénteken és szombaton jön az idei Rosé Fesztivál, nézzük már is a programokat. 6 órakor kezdődik a hangolódás DJ Pepével, 8:30-tól Bányrex és a Slepp a színpadon, 22:30-től Reggel Lili, 23:30-kor kezd Pixa, míg 12:30-kor visszatér DJ Pepe. Július 11-én szombaton 4 órakor már hangolódunk DJ Pepével, 8:30-től BSV, 10 órától Lotfi Begi, éjféltől Wilcox, és hajnali 13:30-től ismételten DJ Pepe jön. Nagyon sokan mennek a bulifutásra is, érdemesen felkészülni, hiszen most más időpontban fogják tartani. 11-én szombaton 10 órakor fog kezdődni, méghozzá Villányi rendezvénytéren, és egy 3 kilométeres szakasz kell majd megtenni, sok-sok friss időponttal, no meg Rosé Fröccsel. A folytatásban hamarosan jönnek a szület és naposok, addig is velünk lesz az All For One a 90-es évekből, Pápa Jóci és a Csetleg is, Repül az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz a nyár legforróbb leárazására? Az Árkád Pécsben most hétágra sütnek a kedvezmények. Ruhák, cipők, kiegészítők, a szezon valamennyi kedvence csak rád vár. Gyere és csapj le rájuk, mielőtt más viszi el őket. Árkád Pécs nyári leárazás. Kihagyhatatlan akciók, amíg a készlet tart.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rosé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bányalex a Sleppel, fellép a BSV és a Geng, csak úgy, mint Regán Lili és Lotfi Begi. Bővebb információ és jegyek villany.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécsett a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
0: Dunamenti Halfesztivál július 17-től 19-ig Mohácson. Lesz itt halpont finom halételekkel, halételkóstoló, tűzijáték, gyereksarok, utcabál és vábfelvonulás is. Fellép a Szweb zenekar és a Juhé Ausztirol, Ausztriából. Bővebb információ az esemény Facebook oldalán.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM, a legjobb zenék.

A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Július 9-e csütörtök van, névnaposoka, Lukréciák. És van három születésnaposunk. 72 éves Falándor Vitorlázó, 69 éves Tom Hanks, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, és 63 éves Gömme, vagyis a Gömri Zsolt, zongorista, zeneszerző, az Edda Művek tagja. Olyan dalokat köszönhetünk nekik, mint például a Kör, vagy éppen a Hűtlen. A folytatásban hamarosan jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor. Addig is zenélnek Lábas Fikéjék, itt a Margaret Island és a Valahol.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan a folytatásban majd Nikol Scherzingerék vonaglanak, ebből sajnos túl sokat nem fogunk látni, ellenben a hangjukat halljuk. Pussycat Dolls, Buttons, előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Éjfélkor véget ér a felsőoktatási ügyintézési időszak. Hosszabb vonatokat közlekedtet a MÁV a Villányi Rozé Fesztiválra. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Ma éjfélkor véget ér az idei felsőoktatási felvételi ügyintézési időszaka. Az oktatási hivatal arra hívja fel a felvételizők figyelmét, éjfélig még van lehetőségük feltölteni a hiányzó dokumentumaikat, módosítani adataikat, illetve egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjét is megváltoztathatják. Azok, akik idén külföldön szerezték meg érettségiüket vagy felsőfokú oklevelüket, azoknak a határidő július 15-e, míg a romániai érettségi vizsgát teljesítők július 16-áig tölthetik fel a még hiányzó dokumentumokat. A részletekről a Felvi oldalán lehet tájékozódni. Szúnyoggyérítés lesz ma Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint este 8 órakor kezdődnek a munkák Postavölgy és Zsebedomb kodódűlő területén. A gyérítés során járművek platójáról történik majd a permetezés, olyan szerrel, ami az érzékenyebb rovarokra van hatással, emberre, melegvérű állatra és a környezetre nem veszélyes. Ha az időjárás ma nem teszi lehetővé a beavatkozás elvégzését, akkor a szúnyogírtásra pénteken kerül sor. Pénteken kezdődnek az idei Villányi Rozé Fesztivál programjai. A MÁV ezen a hétvégén hosszabb szerelvényeket és éjjeli mentesítő vonatot is indít Villány irányába. A MÁV Inform tájékoztatása szerint pénteken és szombaton is a szokásosnál több kocsiból álló szerelvényeket közlekedtett Pécs és Villány között, és az utasforgalomtól függően többletbuszjáratokat is indítanak Siklósról Villány felé. Szombaton a buszközlekedésben is lesznek változások. Délelőtt és kora estétől Villányban a rendezvény miatt a buszok módosított rend szerint közlekednek. Tűz volt egy sombereki mezőgazdasági telephelyen csütörtökre virradóra. A lángok két egyenként csaknem 1000 négyzetméteres szalmatárolót érintettek, amelyek teljes terjedelmükben égtek. A tüzet a mohácsi, vémindi és szekszárdi tűzoltók oltották, miközben a még épp bálákat is óvták a lángoktól. A tűzeset során személyi sérülés nem történt, és állatok sem voltak érintettek a tűzben. Két edzőmeccset is játszott szerdán a HR Rend Kozár Misleny. A délelőtti találkozón a Szent Lőrinc vendége volt az MB2-es labdarúgó csapat. A találkozó 2-0-ás Kozár Misleny győzelemmel zárult. Délután a Peac ellen lépett pályára a csapat Pécsváradon. A gólban gazdag találkozón 4-2-re győzte le ellenfelét a HR Rend Kozár Misleny. A következő felkészülési mérkőzésre szombaton kerül sor a Paks otthonában. Pécsett a Zsolnai utca egy szakaszán közműépítés miatt a közlekedők sávlezárásra számíthatnak. Több helyszínen is gázhálózati munkákat végeznek a városban. Az Aténai úton szintén sávlezárás lassítja a forgalmat. A Péter utca egy szakaszán, illetve a Megye utcában teljes útzár érvényes. Csőtörés után javítják a burkolatot a Tettye utca egy szakaszán. A helyszínen naponta reggel 8 és délután 4 óra között szintén teljes útzár van érvényben. A meteorológusok előrejelzései szerint pénteken is sok napsütés várható. A kevés gomoly felhőből jelentős csapadék nem várható. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél. Kora reggel 16 fok várható, napközben pedig továbbra is 30 fok alatt marad a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor. További kellemes délutánt a mikrofonnál H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, ahogy az lenni szokott, megállás, megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. A Csajokkal kezdünk, itt a Pussycat Dolls és a Patrons. 101 hét Best FM.

csomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön. Lehet,

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegyhét Best FM. Folytatjuk a beszélgetést Domrádi Zita, pécsi addiktológiai konzultánssal, témánk a függőség, ezúttal az alkoholfüggőség formáiról lesz szó.
1: Hangsúlyozzuk azt ki, hogy az alkohol az ugyanolyan halálos végű függőség lehet, mint az illegális szerek, amitől sokkal, de sokkal jobban félünk. Úgyhogy ez a klasszikus, ha szabad ezt így fogalmazni. A delta epsilon típus, a deltáról az egy érdekes alkoholfogyasztási módozat, mert hogy ott már nincs is, mert hogy a gammánál ugye egyre fokozott mértékű és alkalmú alkoholbevitel történik, a delta típusnál meg nincsen, tehát úgy is hívjuk magyarul, hogy szintívó, tehát már elképzelhető, hogy nincs is nagy mennyiségű alkoholfogyasztás, hanem már csak szinten tartja magát az, aki ilyen módon fogyaszt alkoholt, és itt általában rossz minőségű, nem minőségi alkoholfogyasztás, vagy nem minőségi alkoholnak a fogyasztása történik. Ugye, ha nagyon sztereotipizálni akarom, akkor ez jellemzően a hajléktalan rétegre, akit úgy mindig illuminált állapotban látunk, de nem biztos, hogy súlyos illuminált állapotban. Tehát ők a delta típusúak, és végezetül van az epsilon, ami talán még egy ilyen egészen biztos, hogy nem ismert válfaja azoknak, akik ezzel nem foglalkoznak, vagy nem a szakmájuk, az pedig a kimondottan a magasan kvalifikált réteget nagyon is érintő alkoholizmus fajta. Ugye ezt időszakos nagyivónak is mondjuk magyarul, tehát hogy ha nagyon köznapi nyelven akarom elmondani, akkor ezek az emberek viszonylag hosszú ideig képesek abstinenciát tartani, akár heteket, hónapokat is, és akkor egyszer csak, hát úgy is mondhatjuk, hogy elkapja a gépszi, de jobb szeretném úgy mondani, hogy egyszer csak bekapcsolódik valami rossz emlék, élmény, történik velük valami külső hatás, és akkor elkezdenek nagy mértékben, több napon keresztül, akár egy héten keresztül is, sok esetben elvonulva a világtól alkoholt fogyasztani. Ők azért nagyon veszélyesek az előző kettőhöz képest, mert mivel sokáig tudnak abstinensek maradni, ezért magukat meg tudják arról győzni, hogy ez nem problémás, ez az alkoholfogyasztás, hiszen abstinenciára képesek, de azért említsük meg, hogy itt olyan töménytelen mennyiségű, hogy ez egy savas folyadék az alkohol, kerül be a szervezetbe, hogy tehát konkrétan fizikailag veszélyes, nyelőcsővérzés, gyomorvérzés, stb. Alakulhat ki ennek következtében, akár azonnali halállal is.
0: Az alkoholista vagy nagyivó lehet még az életben szociális ivó? Kérdem mindezt azért, mert hogy a neten látni olyan hirdetést, amely oly módszert ígér, amivel ez valósággá válik. Mi az igazság?
1: A tudomány jelenállása szerint ez nem lehetséges. Én is látom ezeket a hirdetéseket, sőt már olyat is látunk az internetes felületeken, hogy különféle tabletták bevételével azonnali leszokást ígérnek. Ezekkel nagyon vigyázni kell, ezekkel a hirdetésekkel. Mi is igyekszünk a terápiás időt viszonylag minimalizálni, de ezeknél, ennél a három típusú alkoholista vagy alkoholizmusban szenvedő emberek esetében azért mi kicsit hosszabb távú terápiákban gondolkodunk. Tehát mi azt hiszük, hogy egy mélyebb, hosszabb beavatkozás tud valódi oki eredményt hozni. Tehát tüneti eredményt hozhat bármi, hogy ideig, óráig abban marad maga a fogyasztás, de az, hogy az ok megszüntetésre kerüljön, azért ez sokkal-sokkal több időt igényel, mint ezek az azonnali leszokást ígérő programok, személyek, vagy netán-tán tényleg ilyen tabletták. Hát én személy szerint nem is hiszek benne, ha szabad ezt így lenyilatkozni, de én nem is gondolom egyébként, hogy ezek hatékonyan működnek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik a The Bieber dalával, ahol jártunk.

0: legjobb zenék.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem dörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: a sejt.
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz, s miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Újraindítják a korábban leállított balatoni vasútfejlesztést. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti szakasz korszerűsítésének tervezése. A fejlesztés részeként második vágány épülhet, akadálymentesítenek két megállóhelyet, és kiépítik a 160 km/órás közlekedéshez szükséges biztosító berendezést. A beruházástól megbízhatóbb menetrendet és több Balaton felé közlekedő vonatot várnak, később pedig az északi part felé is gyorsabb lehet a vasúti közlekedés. Idehaza is megjelent a kőrisrontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszakhiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hogyha csütörtök, akkor dance-es csütörtök, vagyis a legnagyobb dance himnuszok pörögnek 120 percen keresztül a Night Shift legelején. 6-től 7-ig velem White Boy-jal, 7-től DJ Millerrel a lemezjátszok mögött.
4: Best FM, a legjobb zenék.

We'll be right back.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljaikra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. White Boy.
1: Hát ma csak a legjobb dance zenékkel, ugye, mert csütörtök van, de hétfőtől vasárnapig azért lefedjük a teljes palettát minden stílusban a 90-es és a 2000-es évekből. Hétfőn Classic House, kedden funky, szerdán pop és rádiós lágerek, csütörtökön ugye dance, szombaton hip-hop és R&B, vasárnap pedig a hét lezárásaként chill, lounge és deep house, és hogyha korábbi mixekről lemaradtatok volna, lehet ezeket pótolni. A Mixcloudon keresgessétek a Night Shift rezidensek profiljait, mixcloud.com/DJ White Boy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával együtt.

0: A legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Dance még egy órán keresztül, csak innentől fogva már DJ Miller vezényletével. Messze azért nem megyek, maradok én is a mikrofonnál, de a lemezjátszókat most már Imi veszi birtokban. 7 és 8 óra között nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, helyet cserélünk, és aztán pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Villányi Rozé Fesztivál július 10-én és 11-én. Ott lesz Bánya Alexa Schleppel, fellép a BSV és a Gang, csak úgy, mint Regán Lili és Lótfi Begi. Bővebb információ és jegyek villány.hu. A Pécsi Nyári Színház keretében július 11-én délután 5 órakor a Bóbita Báb Színház szabadtéri színpadán fellép a Szegedi Kövér Béla Báb Színház a Rózsa Sándor Tréfája című előadással. Bővebb információ pécsinyáriszínház.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Világörökségi helyszíneken különböző szervezet, tematikus séták és kulturális élmények várják a látogatókat, hiszen Pécset a város alatti világban az ókori múlt, a rejtély és a kellemes hőmérséklet találkozik, de nézzük is meg, hogy milyen témákkal találkozhatunk. Hétfő kivételével naponta 11 és 15 órakor világörökségi séta van a Cellaszepti Hóra látogató központban. Ugye 2000 óta UNESCO világörökségi védettséget élveznek ezek az ókeresztény sírépítmények, és ezekkel a sírkamrákkal, falfestményekkel ismerkedhetünk meg, amiknek nem csak történelmi, hanem építészeti és képzőművészeti szempontból is nagyon nagy jelentőségük van. Szombatonként 11 órakor a Föld alatti Pécs című séta során felfedezhetjük Pécs titkos föld alatti világát, hiszen Pécs nem csak a felszínen lenyűgöző, hanem egy igazán izgalmas, titkokkal teli világ vár ránk a föld alatt, ami ráadásul egy komplex élmény, hiszen kezdődik a túra a Cellaszepti Hóra látogató központban.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Ez a 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt, több a mezőgazdasági gép az utakon, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvi, a kommunikációs főosztályvezető.
4: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
3: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív azbeszt térképet indított a Greenpeace, a felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol azbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: A Kylie Minogue dokumentumfilm megvan-e? Láttad-e
6: nincs
5: már?
6: Nincs még, White Boy, de azért járok ide egyébként behozzád, hogy mindig hallok valami szépet és jót.
5: Hát most is csak annyit tudsz velem hallani, hogy van egy ilyen, még én sem néztem meg, de hogy állítólag nagyon jó, nem megúszós, mindenről beszél, és hát ilyen olyan archív felvételek vannak benne.
6: Ez lett volna a kérdésem, hogy vannak-e benne archív felvételek?
5: Hát a teljes...
6: Tábortűznél, Jason Donovannal való andalgás.
5: Igen, éneklik a börtönablakában, tetsz a gitára. Igen, és hát szegény megboldogult Michael Hutchins is, ugye az Inexis énekes. Hát ugye innen jutott eszembe, ugye ő is még benne van. Hát ugye
6: már összeraktam mindentől kezdve. Ugye,
5: én nem, jó, persze, azért. Na azért a pop bulvárral azért te is képe vagy a 90-es években. Szóval azt mondják egyébként, hogy nagyon, nagyon jó. Úgyhogy érdemes.
6: Egy újabb házi feladat, már úgy érzem, hogy fel is lett adva, nem, White Boy?
5: Legyél kedves.
6: De azért egy 60 perc dance-eset mixelhetnék.
5: Persze, azt mondom, hogy jövő, neki kérdezem. Na, még egy órán keresztül, ahogy Imi is mondta, dance egészen 8-ig itt a Best-en.

0: És hát az új Kylie Minogue, vagy hát most már annyira nem úgy, mert aztán májusban került fel a Netflixre, hát az új Madonna album megvan-e?
1: Hallottam, és már meg is rendelt, mármint azt hallottam, hogy megjelent, és hát megrendeltem.
0: Nem hallottam vele? Nem. Ugyan sikerült?
1: Nem. Tehát én ezt most úgy gondoltam, hogy megjön a lemez, mert ugye Bakelit lemezen is megjelent, vagy megfog, mert ugye ez a rendelésnél nem derült ki, hogy már kézzel fogható, hogy te szoktad mondani. Vagy pedig ezt így megrendeltem, és akkor majd egyszer csak megjön. Minden esetre megrendeltem, és én majd gondoltam, hogy otthon szépen nyugodt körülmények között felrakom a drága kis tűmet, és akkor úgy meghallgatom. Ez a terv.
0: Utóbbi napokban, vagy utolsó napokban derült ki, hogy itt azért ilyen Martin Garrix, meg ilyen nagy ágyukat azért beszippantott erre.
1: Igen, sokáig ez erről ment állítólag a közbeszéd, így a pop szakmán belül, hogy vajon kiket húzott be erre az albumra, hogy kikkel fítelget ő.
0: Hát azt tudom,
1: ez azért elég kérdéses volt.
0: Azt tudom, hogy terve volt a Britney, aztán ráadásul a Madonna mondta maga, hogy ő szeretne még egy ugye duettet.
1: Igen, ez már nem az első.
0: A Me Against the Music után.
1: Igen.
0: Csak hát aztán ugye, hogy a Britney ugye volt egy kis ittas vezetés, elvonó. Igen. Ez az nem nagyon jött az
1: össze. Hát rögös útját járta.
0: Igen, ez a pop szakma, úgyhogy lett helyette ugye Sabrina, vagy nem helyette, de azért lett Sabrina Carpenter, lett ugye Martin Garrix. Kíváncsi vagyok. Meg amire még inkább kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatban, hogy...
1: Lesz a turné, fogadjuk.
0: Pontosan.
1: Annyira ismerem a White Boys.
0: Pontosan, és hát a Cherről jutott eszembe, igen, hogy azért ugye 63 a Madonna, vagy talán 64 valahogy, tehát hogy még azért látjuk, hogy ezt azért meg tudják ugrani. Persze. A 60 fölött is.
1: Hát a Tina Turner jóval idősebben is meg tudta ezt ugrani, úgyhogy
0: pontosan.
1: Mi szurkolunk.
0: És itt van egy picike, hogy is mondjuk csak ellenérzésem, hogy akik látták a Celebration turnét ugye tavaly előtt, a 40 éves karrierjének az összefoglaló
1: turnét. Én a te szemeddel láttam.
0: Ez a, hogy én sem láttam, de hogy azt mondták, hogy nagyon jó volt. Tehát egy picikét féltek attól, hogy amit ott az Instán művel a Madonna, hogy azt majd fölviszi a színpadra, és kellemetlen lesz.
1: Igen.
0: Nem volt kellemetlen, tehát nagyon jó volt.
1: Nem volt eséskelés sem.
0: Ez még csak egy esés, azt hiszem, hogy egyébként pont volt.
1: Jó, hát ez belefér.
0: Nem próbált 60 pluszosan úgy csinálni, mint hogyha mindig 30 éves lenne. De most amióta megint, amit művel az Instagramon, az most megint kellemetlen, szóval, hogy most érted, és akkor mi lesz akkor, hogy most nekifut-e ő még egyszer, vagy nem.
1: Mi szurkolunk, White Boy, nem? Legyünk tényleg ezügyben is.
0: Én abszolút.
1: Pozitív irányban.
0: Igen, és hogyha... Ha lesz Madonna világkörüli turné, akkor az klasszik az a turné, amit mindenkinek el kell menni, meg kell nézni, mert ki tudja, hogy lesz-e még egy.
1: Már aki befér a stadionba, ugye bár.
0: Ugye, meg akinek van jegye, és igen, aztán el is tud menni rá. Nem én szoktam lenni maga.

0: lemezjátszóknál. DJ Miller.
1: Pörgesd a dátumokat, Timikém miatt még elfelejtjük, mert aztán meg...
2: teljesen speciális hét, Sándor.
1: Na, mutasd!
2: De komolyan.
1: Mutasd, mondjad. Egyébként
2: akár is, akár, de innen már megyek is a város szívébe, a Borbárba. Jó, hát azért általában pénteken szoktam lenni, ugye a csütörtök az nálam nagyon ritka. Aztán pénteken egy magárendezvényen leszek, szombaton pedig irány Zalaegerszeg, de nem a megszokott kis rezidenciám, hanem délutántól játszom egy ilyen strandbulin, aminek elsődleges célja egyébként a pancsoláson kívül az, hogy ételeket kóstolhatnak ott a kedves vendégek, meg italokat. Tehát ez egy ilyen gasztronómiai élmény elsősorban. Ami alá...
1: Bocsánat, tólig az mit jelent időben?
2: Délután 2-től egészen hajnal 2-ig, és ezt 4 lemezlovas nyomja le. Ezt én délután leszek egyébként a Mánáti Petivel, és utána még Szejper Zsolt és a Kül Tomi is, úgyhogy érzed ebből az ívet?
1: Abszolút, hát mindannyiukat csokoltatom így a messzi távolból is.
2: Úgyhogy, és mindeközben medencézés, evés, ivás, ahogy a május 1-i videóban elmondják tanult kollégáink, ugye?
1: Jók a programok, ez igen. A lényeg, a többit hagyjuk.
2: Ennyi.

0: Ébreszt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Azért egy fél mondatban emlékezzünk meg Imréről, az orákulumról.
2: Na.
1: Hát ugye? Mert hogy most jutott eszembe, hogy mész innen ugye a borbárba, és én is ugye múltkor aztán úgy alakult, hogy az Efi helyett voltam szombaton.
2: Szerencsére ráértél.
1: És hát itt nincs tévé. Hát nem lehetett nézni a meccset közben. Jó, nyilván tudom az okát, meg persze.
2: Igen.
1: De hogy hát akkor te hogy fogod a mai meccset akkor nézni? Mert hát ugye, aki még emlékszik rá, de hát akkor frissítsük fel. Te gyakorlatilag megjósoltad, hogy Franciaország, Spanyolország és az angol csapat, ők ott lesznek a legjobb 80, és hát ott vannak.
2: Igen, tehát őket tartom egyébként továbbra is a legesélyesebbeknek, és hogy közülük melyik nyerne, ez már szerintem kiszámíthatatlan. Tehát ott tényleg ilyen másodperc tört részén múlik a dolog, egy-egy villanás, egy-egy hiba is abból történő ellentámad. Szóval, de ezt gondolom, aki nézi, ezt folyamatosan látja, hogy itt tényleg ezek már annyira erős csapatok. Hát nézd meg az afrikai csapatokat, mit művelnek. Iszonyatosan teherbíróak, nagyon tudnak futni, és jó bajnokságokban játszanak, tehát technikásak is.
1: Na, szóval... tessék, de akkor a szombat. Ott egy jó Norvégia-Anglia lesz azért, igen. Ott nehéz. Vagy Anglia egyértelműen neked?
2: Nem.
1: Ugye, most már azért...
2: És ráadásul szerintem nagyon hasonlót játszanak, ugyanúgy, ami problematikus volt a spanyol-portugálban is. Hogy annyira hasonló a két csapat szerintem.
1: Hogy nem bírtak egymással.
2: Azért is nagyon hasonló az egész futballjuk, úgyhogy szerintem futballjuk, tessék, megint így mondom. Legyen miből belekötni, vagy hogy semmi nem kapaszkodtál rá a futballra? Tudom, hogy futball, meg tudod, ez amikor ezen
1: poénkodtunk. A szavaidat, jó, nem én csak a hozzáértésedet csodálom.
2: Szóval a spanyolok a kedvenceim, a franciákat tartom a legesélyesebbek továbbra is, és az angolok bármire képesek. És ezt mondtam akkor is, és ezt tartom is.
1: Ez így. Az angolok mondtanak, mint te.
2: Igen?
1: Hát egy bármilyen képes vagy.
2: Azt hittem, hogy olyan fehérbőrűek, mint én, tudod, mert nem járnak a napra, hogy megégjenek.
1: Figyelj, járjál napra, nem hosszú ez a nyár sem. Egy dolgot kérek szépen, hogy egy picike szünetet ma jövő csütörtökön is tartsa, ugyanígy 7 és 8 között a napozásban. Jó, várunk ide vissza.
2: Azt hittem, hogy olyan jó képű vagyok, mint a Harry Kane, tudod.
1: Ezt már annyiszor megbeszéltük, Imre, hát most miért akarod, hogy most itt nagy nyilvánosság
2: előtt esik? Na, hagyjuk ezt, de mi
1: zenéljünk. Na, köszönjük szépen, jövő csütörtök, várunk vissza.
2: Köszönöm, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Garancia után sem maradunk segítség nélkül. Rekord hideget mértek hajnalban, újra felbőgnek a traktorok hajtóbeszörményben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Átláthatóbbá tenné az uniós források felhasználását a kormány egy új informatikai rendszer bevezetésével. A többi között ez is elhangzott a kormány szóvivői tájékoztatón. Emellett átültetik a magyar jogba a javításhoz való jog uniós szabályait, így a gyártóknak a garancia lejárta után is biztosítaniuk kell a termékek javításának lehetőségét. A kabinet az Agrárkamara működésének átalakításáról is döntött, ebben az ügyben több mint 50 civil szervezettel egyeztettek. Emellett arról is beszámoltak, hogy a kormány csak nem 26 milliárd forintot biztosít a lakossági távhőárak fenntartására. Veszélyes és tilos felmászni a vasúti kocsik tetejére. A Betesda gyermekkórház arra kérje a szülőket, hogy beszéljenek erről a kamasz gyermekeikkel. A magas feszültség akkor is súlyos égési sérüléseket okozhat, ha valaki nem ér a vezetékhez. Tamás Nébesen úr, az intézmény főigazgató helyettese rádiónknak elmondta, idén már 3 ilyen sérültet láttak el a kórházban.
2: Vannak olyan évek, amikor azt látjuk, hogy egy-egy internetes kihívás ellendíti ezt, a fiatalok egymás utánozva is felmásznak a vonatra. Olyan baleset is volt, aki menteni akarta a társát. 2015 fiatal kezeltünk az elmúlt 5 évben, és ezek rendkívül súlyos sérülések, gyakran végtag amputációval járnak. Ezeken a fiatalokon egész életük szólóan megmaradnak a hegek. Az őket értő égéssérülés, ami egy belső égés, tehát végighúz az áram a testen, és sokszor a csontok, izmok is elégnek belül. Ez rendkívül sok műtét során próbálják megmenteni égés plasztikai sebészeink a Betesda gyermekkórházba ezeket a fiatalokat.
1: Megdőlt a napi hajnali hidegrekord. A Hungaromet adatai szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszón mindössze 3,9 fokot mértek ma hajnalban. Ezzel egy 64 éves csúcs dőlt meg. Újra dübörögnek a traktorok hajdúböszörményben. Augusztus 7-e és 9-e között rendezik meg a hajdúsági expót, amelyhez idén is kapcsolódik a Nemzetközi Traktorhúzó Verseny és a Kelet-Magyarországi Agrárfórum. A szakmai programokon az aszályról, az öntözésről és a mezőgazdasági helyzetről is szó lesz. A látványos versenyen pedig 5 európai országból érkező, több ezer lóerős traktorok mérik össze erejüket. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tudjuk jól, hogy mi történt legutóbb, amikor Janet Jackson és Justin Timberlake karnyújtásnyira voltak egymástól. Letépődött Janet Jackson fél melltartója, ami miatt elkezdték alkalmazni a csúsztatott élő közvetítést, és ami miatt állítólag megszületett a YouTube. A Señorita és a That's the Way Love Goes érkezik majd egymás után a következő órában itt a Best
3: FM-en. Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a legjobb zenék.

0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love.
0: That's the way love.
1: That's the way love goes.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ez a Night Shift Cowboy-jal.
2: Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, nagyon szeretett volna James Bond lenni. És szerintem, hogy a producereknek van egy picike humorérzékük, akkor a következő Bond film főcímdalát odaadják neki. Ja, Robbie Williams a Millenniummal.

0: Nekünk ti vagytok a péntek.
1: Yo, hello Ági, mi a helyzet, ráérsz? Vágod, hogy a sarkon van a legjobb kávé. Hello Isabel, can you ring my bell? Közel van a peccom, ne ugorjunk fel. Hello Sárika, kiszökült a hajad, a barna is.

Best FM a legjobb zenék. Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy karrierének eddigi csúcspontja volt az, hogy három éjszaka egymás után megtöltötte a 80 ezer fő befogadására képes legnagyobb párizsi stadiont, a Stade de France. David Guetta még június közepén. Világsztárok tűntek föl mellette a színpadon. Jennifer Lopez, Bebe Rexha, a Black Eyed Peas, Akon, és minden mellett David Guetta nem felejtett el, hogy honnan jött. Pontosabban, hogy honnan

Best FM a legjobb zenék. Sting 1993-as Shape of My Heart című dalára 10 évvel később valamiért nagyon rákattantak az angolok, mert hogy ugyanabban az évben a Sugar Babes és Craig David is feldolgozta ezt a dal, de amíg a Sugar Babes csak tényleg simán egy feldolgozást csinált, addig Craig David magát Stinget is meg tudta nyerni maga mellé, és így született meg a Shape of My Heartból a Rise and Fall.

Benzo. Best FM a legjobb zenék. Tavaly 2025-ben, gondolom annak örömére, hogy túl voltunk az évszázad első negyedén, elég sok összesítést csinált a Billboard magazin. A minden idők legjobb kezdetű válogatásaiból kettőn is szerepel a most érkező dal. Minden idők 50 legjobb house dala között a 17. helyen, minden idők 100 legjobb dance felvétele között pedig a 90. helyen végzett. Ultranaté a Free-vel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyelőre nem kötelező az EB utaló, újabb invazív bogár jelent meg itthon, kigyulladt egy görög vadász Gépzákintoszon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Egy évvel elhalasztja a kormány az EB utalók kötelező használatát. A kormány szóvivői tájékoztatón elhangzott, az egészségügyi intézményeknek így 2027. augusztusáig kell átállniuk a rendszerre. Erre azért van szükség, mert sok helyen még mindig papíralapon működik a betegirányítás, az elektronikus rendszer használatához pedig további informatikai fejlesztések kellenek. Az EB utalót eredetileg már kötelezően alkalmazni kellett volna. Tüntetést hirdetett a Fidesz a Sándor palotához, a demonstrálók az alaptörvény tervezett módosítása ellen tiltakoztak. Több felszólaló is bírálta a tervezetet, amely egyebek között megszüntetné a köztársasági elnök megbízatását, korlátozná az országgyűlési képviselők ciklusainak számát, és módosítaná több alkotmányos intézmény szabályait. Áder János volt köztársasági elnök is felszólalt. Beszédében úgy fogalmazott, szerinte a tervezet sérti a jogállamiságot. Az alaptörvény módosításáról várhatóan jövő héten dönt az országgyűlés. Idehaza is megjelent a kőris rontó karcsú díszbogár. Beregsurány térségében két fejlett példányt fogtak. Az invazív faj akár tömeges kőris pusztulást is okozhat. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott ellenőrzést rendelt el, mondta rádiónknak Bogya Sándor, növényegészségügyi osztályvezető.
2: Megkezdtük a jelenleg üzemelő csapdák számának növelését, a környező fák vizsgálatát. Amennyiben bebizonyosodik, hogy megtelepedett populációról van szó, akkor a fertőzött fák 100 méteres körzetében levő valamennyi kőrisfát haladéktalanul kivágjuk és megsemmisítjük. Ez a drasztikus megoldás a többi fa védelme érdekében elengedhetetlen, a fertőzött fát meggyógyítani nem tudjuk. Ezután egy 10 kilométeres kört rajzolunk a fertőzött fa köré, és a többi kőrisfát ezen a 10 kilométeres körön belül pedig egyenként szigorú ellenőrzésnek vetjük alá.
1: Kigyulladt egy görög F-16-os vadászgép kényszerleszállás közben Zakintoszon. A beszámolók szerint a pilóta műszaki hiba miatt próbálta letenni a gépet, majd még időben katapultált, így nem sérült meg. A lángoló repülőt végül a tűzoltók oltották el. A baleset miatt ideiglenesen lezárták a sziget repterét, több járatot is átirányítottak. Holnap többnyire a napsütésé lesz a főszerep, csak gomoly felhők úszhatnak be időnként az égre. Az északkeleti ország részben egy-egy zápor vagy zivatar kipattanhat, máshol viszont nem nagyon kell esőre számítanunk. Délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint szombaton marad a napos, nyári idő, de estétől már több felé meghízhatnak a felhők, és nő a záporok, zivatarok esélye. Vasárnap változékonyabb idő jön több felhővel, de azért több órára így is kisüt a nap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Super Bowl Halftime Showhoz hasonlatos félidei minikoncertet terveznek az idei futballvilágbajnokság döntőire, amelyben fellép majd többek között a BTS, Madonna és Shakira is. A két hölgy nálunk is érkezik a következő órában, Shakira, a Lokát, Madonna pedig az American Pie hozza majd 9 és 10 között.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék 40 év, és most már múlt hét óta 16 album. Ennek ellenére Madonna karrierje alatt csak 5 olyan dal csinált, ami egy az egyben átdolgozás, ahol a szöveghez sem nyúlt hozzá, és a zenét is csak minimálisan formálta át a saját képére, a saját hangzására. Ebből az 5-ből jön most az egyik, az American Pie, The Best End.

sucker DJ. So listen, party people.

Best FM, a legjobb zenék. Volt lehetőség pár alkalommal élőben megnézni a Maroon 5-ot idén nyáron Európában. A mai pont az utolsó, most éppen Sevillában lépnek fel. Aztán utána irány Mexikó, Brazília, és október közepétől megint az Egyesült Államokban koncertezik majd a Maroon 5. Jön a She Will Be Loved!

Eszterfem a legjobb zenék. Jön az Outro Lugar, ami szabad fordításban azt jelenti, hogy egy másik hely, de a dal eredeti a Stevie Wonder féle Another Star, ugye azt jelenti, hogy egy másik csillag, ami a csillagokat illeti. Ma egészen felhőmentes az ég, szóval lehet csillagokat bámulni. Holnap már egy picit több lesz a felhő, cserében melegebb is lesz, olyannyira, hogy még az UVB sugárzás is kritikus szintre emelkedik. 29 fokos nappali maximumra számítsunk mindenhol pénteken, ami aztán szombaton még 3 fokkal emelkedik, akkor már 32 fok lesznek közben minden.

Best FM a legjobb zenék, ki tudja miért, de a most érkező dal eredeti 77-ben leginkább csak a skandináv térségben tarult. Aztán Lutris a McNeilnek köszönhetően 96-ban egész Európa és Új-Zéland dúdolta.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Nincs fennakadás az új vámszabályok miatt. Interaktív aszbeszt térkép készült, majdnem összeomlott egy manhattani toronyház. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nem okozott fennakadást az új vámszabályok bevezetése. Július 1-től a 150 euró alatti unión kívülről érkező küldemények után tételenként 3 eurós vámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal szerint a piaci szereplők és a logisztikai szolgáltatók időben felkészültek a változásra, mondta a rádiónknak Linzmeier Szilvia, a kommunikációs főosztályvezető.
2: Minden zökkenőmentesen megy, a csomagok ugyanúgy érkeznek, nagyjából ugyanaz a mennyiség, amit tavaly ugyanebben az időpontban volt. A 3 eurós vámot tételsoronként kell fizetni, de a jó hír az, hogy ezt nem a vásárlónak kell megfizetnie, annyit fizet, amit a honlapon a kereskedő oldalán lát. A vámkezelést az továbbra is a posta, a futásszolgálat, vagy pedig a platformnak a megbízottja intézi.
1: Több mezőgazdasági géppel találkozhatunk az utakon az aratási szezonban. Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság arra figyelmeztet, hogy ezek a járművek lassan haladnak, ezért könnyen torlódás alakulhat ki mögöttük. Előzni csak jól belátható útszakaszon, kellő körültekintéssel és nagy oldaltávolságot tartva szabad. A mezőgazdasági járművek minden olyan úton közlekedhetnek, ahol azt a kreszt nem tiltja. Interaktív aszbeszt térképet indított a Greenpeace. A felületen olyan magyarországi, ausztriai vagy más országban található helyszíneket jelenthetik be a lakosok, ahol aszbeszt szennyezésre gyanakszanak. A bejelentésekhez fényképet és laboreredményt is csatolni kell, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissül a térkép. Ezen a hatóságok által már dokumentált, illetve mentesített területeket is jelölik. A Greenpeace szerint a kezdeményezés segíti a tájékozódást és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozásra. Majdnem összeomlott egy 37 emeletes épület New York belvárosában. Az egykori Pfizer székház felújítása közben meghajlottak a tartógerendák, ezért kiürítették az épületet és a környező háztömböket is. A mérnökök ideiglenes alátámasztással stabilizálták a szerkezetet, így a lezárt utcák és épületek egy részét már újra megnyithatták. A hatóságok vizsgálják, hogy mi okozta a szerkezeti hibát. Holnap kellemes nyári napra ébredhetünk, sok napsütés vár ránk, az eget főként gomoly felhők díszíthetik majd. Zápor esetleg zivatar legfeljebb északkeleten fordulhat elő, az ország nagyobb részén száraz marad az idő. Délutára 24 és 31 fok közé melegszik a levegő. Szombaton még kitart a napos idő, de délnyugaton és északkeleten már előfordulhat egy-egy zápor vagy zivatar, estétől pedig mozgalmasabbá válhat az ég. Úgy tűnik, vasárnap több felhő érkezik és több helyen lehet eső, zápor vagy zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A futball világbajnokságon szombaton lesz legközelebb főszerepben Anglia, akkor majd Norvégiával játszanak a legjobb négy közé jutásért. Nálunk viszont angol óra lesz, már nem úgy, hanem úgy, hogy rengeteg brit érkezik 10 és 11 óra között. Jerry Halliwell, IMF, Jamiroquai, M-People.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Best FM a legjobb zenék. Ma este 8-tól lépett életbe az a korlátozás, amely érinti az Olofalme sétányt, a Verón-Angyalai utcát, az Állatkerti körutat és a Kóskároly sétányt. Rendezvény miatt lesznek ezek a korlátozások érvényben egészen 11-én.

veszélyeire és a megelőzés fontosságára. Például úgy, hogy ennek a dalnak csináltak egy alternatív verzióját, Let's Talk About AIDS címmel. Most az eredeti jön a Let's Talk About Sex a Salt-N-Pepától.

0: a legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

Best FM a legjobb zenék, mikor jön már az új album, mikor jön már az új album, mert hogy az új albumról egyébként már a tavalyi koncerten is rengeteg kitűnő dalt játszottak, szóval most már tényleg itt lenne az ideje, hogy az emberek otthon is tudják csuma hangerőn hallgatni az új Jamiroquai dalokat, és felkészülni rendesen a koncertre, hogy együtt lehessen énekelni azokat, és pont úgy, mint ezt a klasszikust, jön a Little L és a Jamiroquai a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Az én drága Tomi barátom annyira szintévesztő, de tényleg, hogy amikor ki kellett volna kölcsönözni a vörös és feketét Stendhaltól, akkor a vörös és fehéret vette le a polcról a könyvtárban. A vörös és fehér az nálunk is lesz a mai utolsó órában. A vöröset majd a Simply Red képviseli a Something Got Me Started-el, a fehéret pedig Horváth Tamás a fehér hollóval.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék. Tavalyi turnéjuk záró koncertjén a londoni Wembley-ben, hol máshol. Szóval ott jelentette be két dal között Mick Hucknall, a Simply Red énekese, hogy egy picike pihenőt követően 2027-ben újra útnak indulnak. Szóval aki a fantasztikus 40 éves évfordulót megünnepelni hivatott turnéról lemaradt, picikét kell már csak várni, és jövőre pótolhat. Something Got Me Started, jön a Simply Red.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fightboy-jal. Best FM. A legjobb zenék.
1: Na gyerünk!

Best FM a legjobb zenék. Többek között a Groove Armada, Léos Busvaka és Simon Pegg. Igen, a színész Simon Pegg lesz majd Fatboy Slim előzenekara, aki 4 nap egymás után fog majd bulit tartani a Brightoni tengerparton. Július 16, 17, 18 és 19. Így a 4-en együtt biztos, hogy megint meg lesz a 4 millió ember, mint 2002-ben. Jön a Praise You, itt a Best FM.

Best FM, a legjobb zenék vége a csütörtöknek, vége a Night Shiftnek. Holnap pénteken Night Shift Extra. Hangya csatlakozik majd hozzám, úgyhogy funkival indítjuk a péntek estét és a hétvégét. Jön Vez, és az Alan, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

szép sztori. Hey!